0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: módosításai. A hőhullámot követően továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában. A gazdasági minisztérium folyamatosan rendelkezésre áll mindazoknak, akik Horvátországba kívánnak befektetni. És mai hanganyagunkkal Rómába visszük Önöket.
1: Híreink következnek.
0: Holnap lépnek hatályba az ingatlan közvetítésről szóló törvény módosításai, amelyek szigorúbb szabályokat vezetnek be az ügynökségek működésére vonatkozóan, valamint fokozottabb védelmet biztosítanak a vevők, a bérlők és az eladók számára. Sikerült megfékezni azt a nagy tüzet, amely tegnap délután keletkezett a Trogir melletti Viniscsében. Az erős szél nehezítette az oltási munkálatokat, a lángok pedig egyidőre a közeli házakat is veszélyeztették. A tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen. Felfüggesztették a Catania-ba tartó járatokat az Etna, Európa legnagyobb vulkánja fokozott aktivitása miatt. A vulkán nagy mennyiségű hamut kezdett kibocsájtani, ami miatt elrendelték a legmagasabb szintű riasztást. A hőhullámot követően továbbra is súlyos erdőtüzek pusztítanak Dél-Európában. A helyzet Franciaországban a legkritikusabb, ahol délkeleten mintegy 10 000 embert evakuáltak, és több mint 2 000 tűzoltó küzd a lángokkal. 19 000 hektárnyi területet pusztítottak el a lángok Portugáliában, Spanyolországban, Görögországban és Albániában. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a magas hőmérséklet és az erős szél tovább nehezíti a tűzoltási erőfeszítéseket. A gazdasági minisztérium folyamatosan rendelkezésre áll, hogy segítsen és támogassa mindazokat, akik Horvátországba fektetnek be, különösen a termelési kapacitások terén, mondta hétfőn Ante Susnyár gazdasági miniszter, utalva Danko Koncsár vállalkozó esetleges belépésére a vasműsziszák vállalatba. Elmondta, hogy a befektető és a vasmű jelenlegi tulajdonosa több megbeszélésen is részt vettek a minisztériumban, és érdeklődtek a Nemzeti Iparfejlesztési Terv, valamint a minisztérium által nyújtható támogatások iránt. Donald Trump amerikai elnök és Vladimir Putin orosz elnök közel másfél órán át tárgyal telefonon az ukrajnai háborúról. A Kreml tájékoztatása szerint Trump felajánlotta segítségét a konfliktus megoldásában, és hangsúlyozta, hogy a háborút a lehető leghamarabb be kell fejezni. A beszélgetésre a törökországi NATO csúcs találkozó előestéjén került sor, a találkozón várhatóan részt vesz Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is. A római Szent István Zarándokház rendszeresen szervez magyar nyelvű lelki gyakorlatokat és zarándoklatokat különböző célcsoportok számára. Június derekán magyar nyelvű lelki gyakorlatot szerveztek papoknak. A horvátországi magyar közösségből Almási Róbert katolikus pap vett részt az eseményen. Tapasztalatairól és élményeiről ő maga mesélt nekünk.
2: Honnan indult ez, hogy római papi lelki gyakorlat?
3: Ráadásul magyar papoknak szervezett lelki gyakorlat. Váratlanul jött a hír, ugyanis a médiában akadtam rá erre a hírre, és illetve hirdetésre, hogy a római Szent István ház magyar ajkú papoknak szervez lelki gyakorlatot. Olyan időszakban, amikor ilyenre nem is számítottunk. Tehát ugye a lelki gyakorlatok általában ősszel vagy tavasszal vannak, nem pedig hőség kellős közepén. Főleg Rómában, mert Rómában sokkal melegebb van, melegebb az éghajlat. De nagyon nagy örömmel fogadtam ezt a hirdetést, és azonnal rákaptam a szervezésre, kerestem kollégákat, akikkel el tudnék menni Rómába, csak azért, hogy most nem menjek egyedül, mert októberben voltunk a jubileum év kapcsán, ugye horvátországi katolikus egyház szervezett, és akkor ilyen 10 000-es hívősereggel mentünk oda, ez is egy különleges élmény volt, ugye Ez 25 évente vannak ezek a jubileumok, amelyek 2025-ben is megemlékeztünk erről. De visszatérve a lelki gyakorlatra, nagyon jól összetevődött a társaság, ugyanis tehát Erdélyből, Bánátból, vagy

0: gazdaságból, Magyarországról, és én voltam egyedüli horvátországi magyar pap, akiből összeverődött ez a nagyjából 20 fős társaság. Nagyon nagy jelentősége van ennek szerintem ebben a hatalmas Rómában. Vatikánhoz közel, az egyház szívéhez közel van egy magyar pont, egy magyar állomás, ahova szívesen várják és látják a magyar ajkúakat és másokat is, de magyarok azok elsőbséget élveznek. Tehát ugye minden nemzeti egyház igazából rendelkezik egy ilyen állomással Rómában, de meglepetésemre szolgált az, hogy tehát a Magyar Zarándokház, a Római Magyar Intézet mennyire fejlett és mennyire korszerűen várja igazából ugye a zarándokokat és a Rómába érkezőket. Ebben az 5 napban Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes tartott nekünk lelki gyakorlatot. Hát ugye ő is vajdasági, ugyanis újvidéki születésű, de hát már 40 évekin van Rómában. Neves egyetemeken tanított, pszichológia professzor egyébként, emellett pap is. Így akkor nagyon jól összetevődött ez a két szolgálata, ami célunk eléréséhez igazából, ugye, mert a lelkiségi, pszichológiai téren is vezetett bennünket. Emellett ugye a tanításain, a közös imádság, a szentmiséken kívül lehetőségünk volt betérni olyan helyekre, amelyek általában ugye a zarándoklatok szervezésekor nem szerepelnek az épületek, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a központoknak a listáján, amelyeket meg kell látogatni. Úgyhogy mi inkább a kisebb dolgokra fókuszáltunk a délutánok folyamán.
1: A programban az elmélkedések, a közös zsolozsma és a szentmisék mellett szerepelt a római bazilikák és katakombák meglátogatása is. A résztvevők számára azonban különleges lehetőséget jelentett az is, hogy a hét során részt vehettek a szerdai általános kihallgatáson, és találkozhattak 14. Leó pápával.
0: Találkoztunk a pápával is, igaz, hogy egészen röviden és protokollárisan, ugye minden szerdán általános audiencia vagy kihallgatás van a Szent Péter téren, akárki oda jöhet. Na most, amikor külön csoportokat fogad a pápa, akkor ezt jóval előre, ez a csoport is már februárban egyeztetett időpontot, szeretne 3 percre találkozni a pápával, mert csak ennyire van lehetőség. Az általános kihallgatás után szerdán felsorakoztattak bennünket a Szent Péter bazilika előtt, a csoportokat, akikkel a pápa találkozik. Nagyon-nagyon rövid bemutatkozásról volt szó igazából, és egy közös fotóról, és az ő áldásáról, ami igazából lényeges. Külön kegyelemnek és ajándéknak éltem meg azt, hogy most mi itt ugye találkoztunk, különösen ugye külhoni magyar papok, tapasztalatcsere, élmény, beszámolók valamilyen szinten ugye a lelkipásztorkodásból, amelyek a hétköznapjainkból erednek. Beleláttunk egymás életébe igazából, hogy ez hogy történik igazából a lelkipásztorkodás magyar közegben, a külhonban, konkrétan Erdélyben, Vajdaságban, illetve itt Horvátországban. Ennek az intézménynek, tehát a Szent István háznak, illetve a Magyar Intézetnek van egy vezetője, aki egy magyarországi pap, dr. Törő Andrásról van szó, aki nagyon szerteágazó szolgálatával igyekszik minél otthonosabbá tenni ezeket a helyeket, illetve helyiségeket. Rengeteg programjuk van például a magyarok részére Rómában, nyelvtanulás, táborok, laikusoknak is akár lelki gyakorlatok, illetve nekünk. Bízunk benne, hogy ez most évről évre meg fog ismétlődni igazából ez a lelki gyakorlat. Én szívesen részt fogok venni, mert ugye tanévnek már vége van, suliba nem kell mennem, úgyhogy nekem nagyon megfelelt ez az időszak. Azon kívül, hogy hatalmas volt a hőség, de igazából lelki épülésünkre szolgált ez.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.